Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Gotcha.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét üléseznek a honatyák, zsugorodnak az agrárgazdaságok. Toplistás bűnözőt fogtak el Újvidéken, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelített a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették. Kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk, csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: derék, na gyere nyomás! Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját, szünetel majd a melegvíz szolgáltatása a Széchenyi lakótelepen. Várakat fedeztek fel dinnyésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kormányablak busz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablak buszban többféle közigazgatási ügy intézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Érdemes tehát a bankkártyát is magukkal vinniük azoknak, akik a mobil közigazgatási egységben szeretnék elintézni ügyeiket. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász-Nagykun-Szolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. A szakemberek célja az útburkolat állapotának javítása, a munkák idején pedig arra kérik a járművezetőket, hogy a kihelyezett jelzéseket és a forgalomirányítók utasításait minden esetben tartsák be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a dinnyési várparkba és kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a Légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. A műsorban a Légierő zenekar mellett a Szolnoki Szimfonikus zenekar is közreműködött. A közönség egyebek mellett Hidas Frigyes, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc és Brahms műveit hallhatta, operaénekesként pedig Lőrinc Judit és Bodh Gábor lépett színpadra. Az ünnepségen Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke az összefogás fontosságát hangsúlyozta, míg Simon Péter dandártábornok a közösség, a szolgálat és a hagyományok jelentőségéről beszélt, számolt be róla a szoljon.hu. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentang kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. Két csapattal képviseltette magát Hortobágy, két együtt érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos Breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett. A szervezők szerint a rendezvény ismét megmutatta, hogy Szolnokon egy összetartó közösség alakult ki, és bíznak abban, hogy hamarosan szabványos pálya is épülhet a városban, számolt be róla a szoljon.hu. Hiba elhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati meleg vízszolgáltatás Szolnok-Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség. A vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére. A lakóknak érdemes előre gondoskodniuk a szükséges vízmennyiségről, illetve azzal is számolniuk kell, hogy a megadott időszakban a csapokból csak hideg víz áll majd rendelkezésre. A szolgáltató a hiba elhárítása után a meleg vízszolgáltatás mielőbbi helyreállítására törekszik, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztette ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
3: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszerpazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszerpazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják.
1: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek az év 250. napján, szeptember 7-e van, hétfő. Sok boldogságot a névnapos Regináknak, és isteni adassa a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A múlt hét még olyan felemás volt, még nyárérzetünk volt, épp csak, hogy elkezdődött a suli, de most már tényleg kőkeményen ősz van, 13 fok, a pulcsi már hasznos barátunk. Ed Sheeran kezd a Bad Habits-szel. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-én, hétfőn. Nekünk magyaroknak oly kedves nap a mai, a szalámi világnapja, úgyhogy a szalámi szendvics majszolása közben jöjjön egy üzenet a 0620 55 55 155-ről. Sziasztok! Jó reggelt! Nagyon erős a forgalom az M3-ason Budapest felé az 55-ös kilométertől araszolás. Küldi Fityusz. Ezt ő így írta alá, hogy küldi Fityusz. Fityusz, köszönjük szépen! Én a neten, mintha balesetet is látnék, de ott biztos, hogy terelés az 100%, hogy van. Ha valaki arra jár és tud balesetről, megírhatja 0620 55 55 155. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Így megyünk tovább 6 perccel, 6:45 után. Jó reggelt a Best

a képlet. Best FM, a legjobb zenék. Egyre korábban sötétedik, egyre tempósabban haladunk az őszi napi egyenlőség felé, és egyre frissebbek a reggelek is. 13 fok körül van most, de lehet még ennél is hűvösebb itt ott. A friss reggelt nyárias délután követi, aztán a héten még egyszer beköszön a kánikula, szerdán akár 35 fok is lehet, aztán hideg front vet véget a nyárnak. Részletek a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, Kelly Clarksonnal megyünk tovább nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik Szajorra. Forgalomkorlátozás lesz a 33-as főúton. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kormányablakbusz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász Nagykunszolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablakbuszban többféle közigazgatási ügy intézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász-Nagykunszolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a legjobb zenék. Szeptember 7-e van, de az időjárás még a nyarat idézi, a héten még beköszön egyszer a kánikula, a hét közepén lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet, aztán hideg fronthoz lehűlést. Ma 25 fok körül alakul a maximum, a friss reggelt nyárias délután követi. 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. Itt az ősz, és a következő a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól és Limától. Take it a besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajnos ütöttem már el én is autópályán 130-al Rókát, úgyhogy együtt érzek az autóssal. M3-as Budapest felé, Bag után a 35-ös kilométernél vadgázolás történt, csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már 5 kilométeres a dugó. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni, és hát egyre több helyen. Hétfő van, szeptember 7-e, pillanatokon belül 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! A legfrissebb hírek után a következő órában biztosan itt lesz Will Smith. When I'm rolling through the wow, wow, wow. És Nagy Bogi is Dash-sel.
2: Remélem egyszer nagyon leszek újra az égigem, még egy...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várakat fedeztek fel Dinnyésen. Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját. Versenybe szállnak a cukrászok a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a Dinnyési Várparkba és Kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még 115 nap és vége az évnek. Szeptember 7-ét mutat a naptár. Jó reggelt kívánok 4 perccel 7 óra után. Sok boldogságot a Regináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára Sompol, mindjárt Berkes Olivér, most pedig Vanessa Carlton jön. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: West FM, a legjobb zenék, ez volt a Wild Wild West, Tavadnyugat után pedig sajnos vadgázolás, amely az M3-ason történt Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél. A leállósávban csak ugyan lezárva, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak az autósok. 60-tól Bagig, illetve tovább a főváros felé, és az M3-as bevezető szakaszán is nagyobb, sűrűbb, egyre sűrűbb forgalomra kell készülni. Jó utat! Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. Pulcsiban azért nem volt melegem már ma reggel. 15 fok körül van, lassan melegszik a levegő, a friss reggelt nyárias délután követi. A téma pedig a folytatásban is a hőmérséklet, jön Sompol és a Temperature a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerdán még 35 fok is lehet akár, csütörtökön viszont már csak 22. Húha! Tényleg itt az ősz, de ezt már egyébként ma reggel is érezhette az, aki jókorán elindult. 12-13 fok volt a friss reggel után, nyárias lesz még a délután, sőt, napról napra egyre inkább az. Ma 25, holnap 30, szerdán akár 35 fok is lehet, aztán jön majd a hideg front. Erről részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a Backstreet Boys-zal folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Másodszor is megrendezték az Agora Pentank kupát. Szünetel majd a melegvíz szolgáltatása Széchenyi lakótelepen. Játékos formában nevelnék tudatosságra az iskolásokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentank kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. Két csapattal képviseltette magát Hortobágy, két együttessel érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos Breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett. Számolt be róla a szoljon.hu. Hipoelhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati melegvízszolgáltatás Szolnok Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.

0: Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-e van, hétfő, a Reginák névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok. 1936-ban a mai napon született Buddy Holly, amerikai énekes, gitáros dalszerző, az egyik legnagyobb rock and roll sztár, aki Ritchie Valens és Big Bopper társaságában repülőszerencsétlenség áldozata lett. ...1947-ben ezen a napon született a diszkó királynő Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, a diszkó korszak sztárja. Legnagyobb sláger az I Will Survive. ...1951. szeptember 7 megszületett Chrissy Hynde, amerikai énekesnő, gitáros dalszerző, a The Pretenders frontembere. ...1956-ban ugyancsak a mai napon született Diane Warren, amerikai dalszerzőnő, akinek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az If I Could Turn Back Time Cher-től, az Unbreak My Heart Toni Braxton-tól, vagy az Aerosmith-től az I Don't Wanna Miss A Thing. A sort a 77-es születésű holland DJ producer Fred Legrand zárja. Ható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Márti írja, hogy az M5-ösön a Budapest felé Inárcsnál baleset, 10 kilométeres dugó van a helyszín mögött. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 ide érkezett. Mindjárt 8 óra, becsöngetnek, jönnek a friss hírek közben, aztán folytatjuk többek között a Bermuda dalával.
2: Ugye mondtam már, az igaznak kár, reggel minden...
1: És jön a Planet Funk is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik Szajorra. Forgalomkorlátozás lesz a 33-as főúton. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kormányablakbusz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász Nagykunszolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablakbuszban többféle közigazgatási ügy intézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász Nagykunszolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A mai pontosan az év 250. napja, 5 perc elmúlt 8, szeptember 7, a dátum hétfő van, úgyhogy jó reggelt és jó hetet is kívánok mindenkinek. Reginák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. 0620 55 55 155, mindjárt vesz az Alanéval, nem sokára a Heavy D and the Boys, mindenek előtt a Gorillaz jön. Max M. Levente vagyok.
3: Best FM, a legjobb zenék.
5: Coming out, it's coming out, it's coming out, it's there.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek hétfő reggel 8:45 környékén. Két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál, mögöttük már majdnem 10 kilométeres a dugó. Újhartyánnál érdemes lehajtani a pályáról, és akár Dabas felé az 5-ös főúton, aztán Ócsa környékén vissza. Ezen kívül lassú az M0-ás oda-vissza Pécel térségében, az M1-M7 közös bevezetője a főváros környékén. És ha további dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A Planet Funk dala pedig már elindult közben, ez a Chase the Sun, a Besten. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnap hajnalban 4 fokot mértek mindössze az észak-magyarországi nógrádi Zabaron. Zabar és környéke Magyarország egyik leghidegebb téli középhőmérsékletű területe. A legtöbb hidegrekord a település nevéhez fűződik. Ha 4 fokig nem is, de 12-13-ig ma is lehűlt a levegő mindenhol, úgyhogy már egy pulcsi jól jött reggel. Most 15 fokot mutat a Best FM hőmérője itt a fővárosban. Hogy milyen lesz a folytatás, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szerdán még visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet. Csütörtökön viszont már csak 22. Hú! Destiny's Child, Say My Name. 8:30 után ez a következő a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várakat fedeztek fel Dinnyésen. Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját. Versenybe szállnak a cukrászok a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a Dinnyési Várparkba és Kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrász tanulóknak is. A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 7-én, hétfőn. Egyre rövidebbek a nappalok, gondolom mindenkinek föltűnt, korábban sötétedik, később virrad, ma 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. És bár a hét közepéig még napról napra egyre melegebb lesz, szerdán akár 35 fok is lehet, utána hidegfronthoz lehűlést, és már csak 22-23 fok valószínű, egy nappal később ez jó nagy különbség. Jó utat! Aki dugott balesetet lát, küldje a 0620-5555-155-re az infót, hívható SMS Viber 1-ben. George Michael és Mary J. Blige folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, el is indult a hét az utakon, és sajnos korábban két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál. Nemrég még 10, most már csak 5 kilométeres a torlódás, még mindig érdemes kerülni, aki szeretne Újhartyánnál lehajthat. Jó utat, mindjárt 9 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, például Eagle Eye Cherry-től. Vagy a Compact Discótól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Másodszor is megrendezték az Agora Pentank kupát. Szünetel majd a melegvíz szolgáltatása a Széchenyi lakótelepen. Játékos formában nevelnék tudatosságra az iskolásokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentank kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. Két csapattal képviseltette magát Hortobágy, két együttessel érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos Breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett, számolt be róla a szoljon.hu. Hipoelhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati melegvízszolgáltatás Szolnok Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A szalámi világnapján, ahogyan azt korábban valaki mondta, égjen a zsír, a kalóriahégetésben segít most nekünk a New York-i Iker pár, Nicole és Natalie, azaz a Nina Sky Duo, Move Your Body, mozgasd a tested, nem sokára Kelly's, a Stereo MC's, a Black Eyed Peas és a Back to Black is itt lesz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 5 perccel, 4:10 után lassan vége a hétfő reggeli csúcsforgalomnak. Egy hely nem adja magát könnyen, méghozzá az M5-ös Budapest felé, ahol Inárcsnál ütköztek ketten korábban, és még mindig 8-9 kilométeres a torlódás. Érdemes lehajtani és az 5-ös főúton kerülni. Újhartyánnál még ezt megteheti, aki szeretné. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Mindjárt Eagle Eye Cherry, előtte még a Well Hello és a Black Eyed Peas, most pedig Ricky Martin és Mejajan a Besten.

mert nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Best FM, a legjobb zenék. A hét eleje még nyárias időt hoz, szerdáig napról napra hegyre melegebb idő várható. Szerdán akár 35 fok is lehet a legmelegebb helyen. Aztán egy hideg fronthoz jó 10 fokos lehűlést másnapra. Csütörtökön már csak 23-24 fok valószínű, és végre, remélem tényleg így lesz, normális csapadékra is számíthatunk. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, miután Shaggy nagy sikert aratott barátja Sting The Last Ship című színházi darabjában elárulta, hogy már fejlesztés alatt áll egy olyan projekt, egy olyan színpadi musical, amely az ő életútját és legnagyobb slágereit dolgozza majd fel. Egy biztos a most érkező dal biztos benne lesz a musicalben. Hey Sexy Lady, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2027-ben Tom Cruise újból volán mögé ül. Jön a 90-es Mint a villám Days of Thunder című film folytatása, amelyben Cruise egy rendkívül tehetséges, de arrogáns újonc NASCAR versenyzőt alakít, Mint a villám 2, tehát jövőre, és Villám McQueen a következő órában. Jön a Rascal Flatts a Verdák film zenével, és itt lesz Ákos is.
2: Úcska kis közhely, gyönyörű törvény, mondja szörnyörvény.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik Szajorra. Forgalomkorlátozás lesz a 33-as főúton. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kormányablakbusz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a JASZ Nagykunszolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfelszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablakbuszban többféle közigazgatási ügy intézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút JASZ Nagykunszolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szem a lélek tükre, tartja a mondás, és ezt jól tudta Kylie Minogue is 2001-ben, amikor In Your Eyes címmel valami hasonló tematikában, de inkább a kölcsönös vonzalomról szóló dalát megírta és kiadta. Ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 10. Hello! Jó utat, jó munkát, jó hetet! Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ki mint vett úgy arat, és azt kapod, amit adsz. Utóbbi a New Radicals 98-as slágerének címe. You Get What You Give, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösről, ahol korábban Budapest felé a 33-as kilométernél egy kis teherautó felborult. Még mindig csak egy sáv járható a torlódás, továbbra is 3-4 kilométer Újhartyán és Ócsa között érdemes kerülni az 5-ös főúton. Például jó utat, aki dugott balesetet lát, küldje a 0620 55 55 155-re az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy valószínűséggel két embertípus létezik, az, aki utálja a hétfőt, és aki szereti. Michael Bublé ezek szerint az utóbbiba tartozik. Őt biztos halljuk majd a délelőtt utolsó órájában, és a Margaret Islandet is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen, tájfuntomból Kelet-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Aggasztóan terjed a Nyugat-Nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. 2 ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 000 embert kellett evakuálni. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden. Szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Pinktől, aki nemrég bejelentette, hogy hamarosan megjelenik új stúdióalbuma, nagyon izgatott, alig várja, hogy megoszthassa a rajongókkal. Volt ideje, hiszen az évelejét lábadozással töltötte, a szilvesztert konkrétan kórházban, egy nyaki csigolya műtét miatt. Már is indítom a Stupid Girls-t, 5 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön egy óriási G-Funk sláger 94-ből, Warren G-től és Nate Duck-tól, amely az amerikai Billboard 100-as listájának második helyéig menetelt abban az évben, és amelynek alapjául egy 1982-es Michael McDonald dal szolgált. Ez a Regulate a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két autó is felborult korábban, az egyik a 33-as főúton Hortobágy közelében, a 61-es kilométernél a félútpályát lezárták, és még mindig tart a műszaki mentés az M5-ösön Budapest felé, ahol Inárcs közelében egy kis teherautó borult fel reggel. Még mindig 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, továbbra is érdemes Újhartyánnál lehajtani, és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2006-ban megjelent Put Your Hands Up for Detroit című kislemezével vált világhírűvé a holland DJ producer Fed Le Grand, aki akkor 29 éves volt, és napra pontosan ma ünnepli 49. szülinapját. Szóval Majoros Rita és egy szülinapos lemezlovas indítja a hétfő délutánt. Szól már is a Let Me Think About It. Jó étvágyat, hello, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, hideg éjszakákat hozott a hétvégi front. Villányi Eszter vagyok. Mármint egy 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy további 28 kilométeres szakaszokon készülnek javításra. A tárcavezető arra is kitért, hogy az országos közúthálózat csaknem 570 kilométeres szakaszán teljes körű felújítást végeztek idén külső kivitelezők, míg a közút munkálatai nyomán több mint 700 kilométeren javultak az utazás körülményei. A miniszter bejelentette, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Másfél milliárd forint értékben érkezett nyugtaadat az adóhatóság új rendszerében. A pénztárgép portál szeptember elejétől működik. A papírnyugtás vállalkozások ezen az egyszerű webes felületen rögzíthetik adataikat. Ezt az első három napon 20 ezer vállalkozás tette meg, mintegy 424 ezer nyugta esetében. A NAV közlése szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke eléri az 1 milliárd 300 millió forintot. A két újfajta nyugtaszolgáltatási móddal olyan nyugtákhoz is hozzáfér az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés esetén láthattak a revizorok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet Alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt. A Nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy újabb hétfő délután együtt, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok a következő néhány órában. Én szolgáltatom a legjobb zenéket, de nyugi, nem én fogok énekelni, én csak pörgetem és egymás után pakolom a jobbnál jobb slágereket, mint mondjuk a Negrokán és a Cadaverz, vagy az Animal Cannibals és az Ez itt az, csak szépen sorban. Idacore pedig már nyitja is az órát, jön a Let Me Think About It.

Jobb zenék, hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihenősen, kikapcsolódósan. Én rákattantam mostanában egy kórházas sorozatra, a Chicago Medre, tudom, ez már nem újdonság, de nekem még az, és most nagyon-nagyon pörgettem. Úgyhogy én inkább ilyen pihenős, kis sorozatnézős hétvégét tartottam, barátnős, családos programokkal, úgyhogy tényleg kipihenten érkeztem ide a hétfő délutánba. Na persze nem vagánykodni akarok ezzel, inkább csodás és igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szintén, ha rendületet próbálom átvinni így a rádión keresztül a legjobb zenékkel, hiszen Whitney Houston érkezik hamarosan, és a Step by Step, de itt lesz az Animal Cannibals, is jön majd Chicane, Bryan Adams-szel, úgyhogy hát unatkozni biztosan nem fogunk. A napkérdését is hamarosan felteszem, de közben közlekedési információkkal meg mindenféle érdekességgel jelentkezem, úgyhogy tartsanak velem, és táncoljunk együtt a Negro kándalára. Kádáv ez a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak ma is az utakon, főként ugye reggeli, na meg a délutáni órákban, de így azért a kettő között is figyelni kell, például az M5-ösön Budapest felé, ugyanis a 33-as kilométernél korábban felborult egy kis teherautó, itt egy sáv járható, a torlódás pedig 10 kilométeres legalább, úgyhogy aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az alsóbrendű utakon kerüljön. Ezt írták, vagy ezt javasolják a hallgatóink. Kecskemét térségében, ugyanígy az M5-ösön, a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között. A sávzárás 3 kilométeres torlódást okoz. Köszönöm az infókat, várom őket természetesen a mai délutánon is. 0620 55 55 155. Írjanak vagy hívjanak, vigyázzunk együtt egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb hallgató általában azt írja, hogy a kedd valahogy a legnehezebb nap a héten, legalábbis ami a munkát illeti, mert hogy hétfőn még kitart egy picit a hétvégi lendület, vagy az az energia, amit magunkba szívtunk, de keddre ez néha el szokott fogyni. Viszont most egyre több üzenet érkezik az SMS falunkra, aminek a száma egyébként 0620 55 55 155, hogy valahogy ez a hétfőn nem akar elindulni, pedig most már ugye ebéd után is vagyunk, még egy kicsit valaki lendületet kapott, valaki pedig inkább, hát mondjuk úgy, hogy délutáni szundizna, úgyhogy kell valami, ami fölpörgeti a hallgatóinkat, legalábbis SMS-ben erre kérnek, úgyhogy már pörgetem is a legjobbakat, most gyorsan meghallgatjuk a legfrissebb híreket egykor, utána érkezik a Destiny's Child és a Survivor, úgyhogy éljük túl együtt ezt a napot. És itt lesz a Velhello is a rakparttal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Drágultak az üzemanyagok, hegymászó tragédia történt Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a média tanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Emelkedtek az üzemanyagárak. Péntekhez képest a 95-ös benzinért literenként 8, a gázolajért 9 forinttal kérnek többet a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint így jelenleg a 95-ös benzin literje átlagosan 617, a gázolajé pedig 697 forintba kerül. Legutóbb 2022 végén volt ilyen drága a dízel. A portfólió arról ír, hogy az áremelkedés mögött az orosz dízelexport korlátozása, az orosz finomítók termelési kiesése és a közel-keleti feszültségek fokozódása állnak. A görög dinnye drágult, a sárga dinnye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyóborka 16, a sárgalépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonyáért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Újabb halálos baleset történt a szlovén hegyekben. Lezuhant és életét vesztette egy 67 éves túrázó a Triglav és a Mali Triglav közötti hegygerincen tegnap. A tragédia mintegy 2800 méteres magasságban történt. A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint a férfi elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, de a hegyi mentők már nem tudták megmenteni az életét. Augusztusban egy 19 éves fiatal halt meg, miután lezuhant Szlovénia legmagasabb hegyéről. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet. 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak, és egy kicsit így munkára ösztönöznek mindenkit, legalábbis ezt kérték a hallgatók, én pedig teljesítem a kívánságokat. Majoros Rita vagyok, pont ezért hozom a Joe Bacho dalát, jön a Funky Groove, itt lesz a Cosin és a Catch, a Well Hello és a Rock Part, most pedig a Destiny's Child-dal indulunk, jön a Survivor, szép napot!
0: Best FM!

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, jelentkezem is a napkértésével. Most tartol az idei Zero Waste hét, hogy felhívja a figyelmet a hulladék csökkentés és a fenntartható életmód fontosságára. Szeptember 7-től egyébként 11-ig tart ez a Zero Waste hét, úgyhogy tökéletes alkalom arra is, hogy átgondoljuk a szokásainkat és konkrét lépéseket tegyünk egy fenntarthatóbb életvitel felé. Én ma reggel, ahogy vittem le a szemetet, pont ez jutott eszembe, hogy mostanában egy kicsit kevésbé figyeltem oda erre, és ilyenkor úgy mindig eszembe jut, hogy jó, akkor most úgy mától megint elhatározom, és én csak utána olvastam, hogy egyébként most indul az Zero Waste hét, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes alkalom. Ráadásul nálunk most lesz pont lomtalanítás is a héten, úgyhogy ennél jobbat kívánni sem kívánhattam volna így az indításra. Viszont a nap kérdése is ide kapcsolódik, hogy mi az a tárgya, amit más már kidobott volna, viszont mi inkább megmentettünk, és mi lett belőle. Én például bútorokkal vagyok így, például most a két szék is az étkező asztalnál két szék is pont ilyen sors várt volna rájuk kidobás, én pedig felújítottam őket így a magam kis módján, és újra hasznosítottam őket, és szeretek is ilyesmivel foglalkozni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És mellé egy kis olasz hangulatot hozok. Joe Baggio és a Funky Groove itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Egy hallgatónktól, Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy az Istenhegyi úton baleset történt méghozzá a Kégolyó utcánál, úgyhogy ott kell Budapesten egy kis fennakadásra számítani. Egy név nélküli üzenet pedig arról ír, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá a Mester utca Könyves Kálmán körúti megállónál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Az M1-esről azt kaptam, hogy Hegyeshalom felé Bicskénél a 40-es kilométernél táblákat javítanak, úgyhogy a külső sáv le van zárva, 3 kilométeres legalább a torlódás, erre is figyeljenek. Én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A múlt héten megnyugtattak a hallgatók, hogy még azért nem ciki csengőhangot beállítani magunknak egy-egy kedvenc dalunkat, és nekem évtizedekig a Black Street és Dr. Dre del a No Digity volt a csengőhangom, úgyhogy ezt is meghallgatjuk a következő órában. I like the way you work it, no digity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got the bag it up, bag it up. És Bálya Alex és a slepdalát is jön a széllel szemben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: hírek a Best FM-en.
1: Áttörés nélkül, de egyeztettek az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások lehetséges folytatásáról. Folytatódik a szúnyogírtás, még kitart a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem zárható ki, hogy újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov a tárgyalásokkal kapcsolatos amerikai kijelentésre reagálva arról beszélt, hogy a Vladimir Putyin orosz elnök és a Donald Trump amerikai elnök közvetítői között zajlott egyeztetések kis lépést jelentenek a béke felé. Az amerikai külön megbízottak hétvégén az ukrán elnökkel is tárgyaltak Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint áttörést nem hozott a megbeszélés, de a diplomáciai tárgyalások újraindulása pozitív lépés. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentenek gondot. Az aszály miatt az őshonos szúnyogokkal nem kell számolni, de a családi házas övezetekben az ázsiai tigris szúnyog jelenléte jelentős. A katasztrófavédelem közölte, hogy a következő napokban összesen 38 településen, a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy mi magunk is sokat tehetünk a vérszívók ellen, öntsük ki a felgyülemlett vizeket a kertekben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. Két ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 ezer embert kellett evakuálni. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt, a nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Vagyis a legnagyobb kedvencek a kedvenc időszakunkból. Majoros Rita vagyok, így 2 óra után is 4 perccel én hozom a legjobb zenéket. Méghozzá a Black Eyed Peas-t és a Where is the Love. Igazán ikonikus sláger, de itt lesz a Black Street is, Dr. Dre-vel és a No Digity, most pedig Sophie Ellis Bextor indít és a Murder on the Dance Floor.
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy így az Zero Waste hét kezdetén, hogy mi az a tárgy, amit más kidobott volna, mi viszont inkább megmentettünk. Hát kinek mi lett ebből a projektből? Azt írja Kata, a nagymamám régi kopott zománcos lábasát már mindenki kidobta volna, én viszont nem tudtam megválni tőle. Kifestettem, és most virágtartóként van a teraszomon. Sokkal több emlék van benne, mint amennyi étel valaha is készült benne, de cuki. Zoli is írt, egy régi fa létrát találtam lomtalanításkor, hazavittem, lecsiszoltam, lefestettem, és könyvespolc lett belőle. A feleségem először azt hitte, hogy hülyét csináltam magamból, most pedig ő pakolja rá a könyveit, és imádja. Meg tudom érteni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan hát tárgy, vagy akár tényleg emlék, amit újrahasznosítottak, és így a Zero Waste héten elküldenének nekem, 0620-55-55-155, ide Viber üzenet formájában is megtehetik. Egyébként Kata is küldött a lábasról képet, írtó cuki. Hát jöhetnek ezek az újrahasznosítások itt a Best FM-en, miközben a Caesar Sisters dalát hallgatjuk. I Don't Feel Like Dancing, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Továbbra is fennakadás van Budapesten az Istenhegyi úton, a Kékgolyó utcánál. Egy korábbi baleset miatt ezt írta Laci, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az infót. Ha bárki bármit lát egyébként itt a fővárosban is, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval. 06 20 55 55 155 a számunk. Az M5-ös autópálya Kecskemét térségében a főváros felé vezető oldalán terelést bontanak. A 88-as és a 87-es kilométerek között a sávzárásra kell figyelni, ami legalább 3 kilométeres torlódást okoz most. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját, szünetel majd a meleg vízszolgáltatása a Széchenyi lakótelepen. Várakat fedeztek fel dinnyésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kormányablak busz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablak buszban többféle közigazgatási ügy intézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Érdemes tehát a bankkártyát is magukkal vinniük azoknak, akik a mobil közigazgatási egységben szeretnék elintézni ügyeiket. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász-Nagykun-Szolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. A szakemberek célja az útburkolat állapotának javítása, a munkák idején pedig arra kérik a járművezetőket, hogy a kihelyezett jelzéseket és a forgalomirányítók utasításait minden esetben tartsák be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
3: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a dinnyési várparkba és kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. A műsorban a légierő zenekar mellett a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is közreműködött. A közönség egyebek mellett Hidas Frigyes, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc és Brahms műveit hallhatta, operaénekesként pedig Lőrinc Judit és Bod Gábor lépett színpadra. Az ünnepségen Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke az összefogás fontosságát hangsúlyozta, míg Simon Péter dandártábornok a közösség, a szolgálat és a hagyományok jelentőségéről beszélt, számolt be róla a szoljon.hu. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentang kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. Két csapattal képviseltette magát Hortobágy, két együtt érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos Breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett. A szervezők szerint a rendezvény ismét megmutatta, hogy Szolnokon egy összetartó közösség alakult ki, és bíznak abban, hogy hamarosan szabványos pálya is épülhet a városban, számolt be róla a szoljon.hu. Hiba elhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati meleg vízszolgáltatás Szolnok Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség. A vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére. A lakóknak érdemes előre gondoskodniuk a szükséges vízmennyiségről, illetve azzal is számolniuk kell, hogy a megadott időszakban a csapokból csak hideg víz áll majd rendelkezésre. A szolgáltató a hiba elhárítása után a meleg vízszolgáltatás mielőbbi helyreállítására törekszik, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztette ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
4: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják.
2: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban már Fodor Attila, kellemes hetet kívánok imáron én is. Reginák boldog névnapot. Ezen a napon született Mezei György, labdarúgó szövetségi kapitány és 100 emese olimpiai bajnok vívó is. Lisa Stansfield, Tyo Cruz és Edwin Collins is majd az órában, de most Jennifer Hudson elsőre a Spotlight-al.
0: 102.4 West

következő napokban még elérjük a 30 fokot itt a térségben is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ráadásul azt mondják, hogy amilyen a holnapi időjárás, annak az ellenkezője várható a következő hetekben. A holnapi nap még jó részt napos derült időt hoz, csapadék nélkül, a hőmérséklet meghaladja a 31 fokot. Szerdán napközben akár 33 fok is lehet. Jó részt napos időben lesz részünk, délután viszont már a hidegfront előfutáraként nyugaton megnövekszik a felhőzet, ott már lehet csapadék is. Főleg a Dunántúlon élénkül meg majd a szél. Csütörtökön 28 fok körüli csúcsokra készülhetünk, ekkor már több felhő lesz felettünk, és olykor záporok is lehetnek. Ezúttal Lisa Stansfield és a The Real Thing a 102.4 Best FM-en. Yeah.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kék Virág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kis új szálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most Tayo Cruz és a Troublemaker.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-es-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es-61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es-39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as-76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztülhajtani a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dán-Szentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztülhajtani. Az angol listára is feljutott a legjobbak közé Edwin Collins. Tőle jön most a Girl Like You.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 92.2.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját, szünetel majd a melegvíz szolgáltatása a Széchenyi lakótelepen. Várakat fedeztek fel Dinnyésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kormányablak busz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablak buszban többféle közigazgatási ügyintézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Érdemes tehát a bankkártyát is magukkal vinniük azoknak, akik a mobil közigazgatási egységben szeretnék elintézni ügyeiket. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász-Nagykun-Szolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. A szakemberek célja az útburkolat állapotának javítása, a munkák idején pedig arra kérik a járművezetőket, hogy a kihelyezett jelzéseket és a forgalomirányítók utasításait minden esetben tartsák be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
4: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
3: Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a Dinnyési Várparkba és Kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. A műsorban a légierő zenekar mellett a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is közreműködött. A közönség egyebek mellett Hidas Frigyes, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc és Brahms műveit hallhatta, operaénekesként pedig Lőrinc Judit és Bodh Gábor lépett színpadra. Az ünnepségen Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke az összefogás fontosságát hangsúlyozta, míg Simon Péter dandártábornok a közösség, a szolgálat és a hagyományok jelentőségéről beszélt, számolt be róla a szoljon.hu. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentang kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. 2 csapattal képviseltette magát Hortobágy, 2 együttes érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos Breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett. A szervezők szerint a rendezvény ismét megmutatta, hogy Szolnokon egy összetartó közösség alakult ki, és bíznak abban, hogy hamarosan szabványos pálya is épülhet a városban, számolt be róla a szoljon.hu. Hibaelhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati melegvízszolgáltatás Szolnok-Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség. A vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére. A lakóknak érdemes előre gondoskodniuk a szükséges vízmennyiségről, illetve azzal is számolniuk kell, hogy a megadott időszakban a csapokból csak hideg víz áll majd rendelkezésre. A szolgáltató a hiba elhárítása után a melegvízszolgáltatás mielőbbi helyreállítására törekszik, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
0: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják.
3: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szolnokon a stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila, 2003-ban 6 hétig ilyenkor az angol lista élén a Black Eyed Peas és a Where is the Love. Azonban nem velük folytatjuk, hanem a már a 80-as években is szuper slágereket készítő Depeche Mode-dal a Free Love-ot hallgatjuk tőlük ezúttal.
1: 102.4 West FM.

A következő napokban még elérjük a 30 fokot itt a térségben is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ráadásul azt mondják, hogy amilyen a holnapi időjárás, annak az ellenkezője várható a következő hetekben. A holnapi nap még jó részt napos derült időt hoz, csapadék nélkül, a hőmérséklet meghaladja a 31 fokot.

Ébreszt FM a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Jó programok várnak tehát ránk, és jó zenék a folytatásban, itt van most a Bombondala.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztülhajtani a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dán-Szentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztülhajtani. A 102.4 Best FM-en Simple Red és a Sunrise ezúttal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Teltház előtt ünnepelték a Jászkunság 150. évfordulóját, szünetel majd a melegvíz szolgáltatása a Széchenyi lakótelepen. Várakat fedeztek fel dinnyésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kormányablak busz érkezik Szajorra szeptember 11-én pénteken, számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat reggel a polgármesteri hivatalnál a Rózsák terén várja a helyieket, így az ügyintézéshez ezúttal nem kell másik településre utazniuk a szajoliaknak. A kormányablak buszban többféle közigazgatási ügyintézésére is lehetőség nyílik. Fontos ugyanakkor, hogy az ügyintézés alatt felmerülő díjakat kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Érdemes tehát a bankkártyát is magukkal vinniük azoknak, akik a mobil közigazgatási egységben szeretnék elintézni ügyeiket. Nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 10-én csütörtökig a 33-as főút Jász-Nagykun-Szolnoki pontjain. A munkavégzés idején az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedés pedig jelzőőrök irányítják majd. A munkálatok miatt időszakosan lassulhat a forgalom, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és a megszokottnál több menetidővel tervezniük. A szakemberek célja az útburkolat állapotának javítása, a munkák idején pedig arra kérik a járművezetőket, hogy a kihelyezett jelzéseket és a forgalomirányítók utasításait minden esetben tartsák be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Különleges történelmi kiránduláson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének 14 tagja. A csoport a dinnyési várparkba és kanzembe látogatott el, ahol a résztvevők elsősorban tapintással ismerhették meg a történelmi Magyarország egykori erődítményeit. A szabadtéri kiállításon 46 középkori vár kicsinyített mása látható, az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készítve. A látássérült látogatók körbejárhatták és megérinthették a maketteket, a kísérők pedig felolvasták az egyes várak mellett található ismertetőket. A jászsági résztvevők számára külön érdekességet jelentett a Jászberényi Palánkvár makettje. A kiránduláson a társaság 3-4 fős csoportokban saját tempóban fedezte fel a parkot, számolt be róla a Szolnoki Napló. Teltház előtt rendezték meg Szolnokon a Jászkunság másfél évszázados történelmét ünneplő jubileumi gála koncertet. Az értékes Jászkunság elnevezésű rendezvénynek a megyeháza díszterme adott otthont, és Jász-Nagykun-Szolnok megalakulásának napra pontosan 150. évfordulójához kapcsolódott. A megye 1876. szeptember 4-én alakult meg Szolnok székhellyel. Az ünnepi est a Jászkun indulóval kezdődött a légierő zenekar Szolnok előadásában, majd több ismert magyar és külföldi zenemű is felcsendült. A műsorban a légierő zenekar mellett a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is közreműködött. A közönség egyebek mellett Hidas Frigyes, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc és Brahms műveit hallhatta, operaénekesként pedig Lőrinc Judit és Bodh Gábor lépett színpadra. Az ünnepségen Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke az összefogás fontosságát hangsúlyozta, míg Simon Péter dandártábornok a közösség, a szolgálat és a hagyományok jelentőségéről beszélt, számolt be róla a szoljon.hu. Második alkalommal rendezték meg Szolnokon az Agora Pentang kupát, amely a Szolnok napja programsorozat része volt. A francia eredetű golyójáték első alkalommal júliusban mutatkozott be nagy sikerrel a városban, a második versenyre pedig már 10 csapat nevezett. A megmérettetésre nem csak Szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők. 2 csapattal képviseltette magát Hortobágy, 2 együttes érkezett a Kengyeli Harmónia Klub. Emellett Jászberényből is neveztek játékosok. A verseny mellett bárki kipróbálhatta a pentánkot, a Jászkun Picard Egyesület pedig egy hagyományos breton korongdobó játékot is bemutatott. A kupát végül a Hortobágy egyes csapat nyerte meg. Második lett a Szolnoki Gateball Klub. Harmadiként pedig a Fripsi Csajok végzett. A szervezők szerint a rendezvény ismét megmutatta, hogy Szolnokon egy összetartó közösség alakult ki, és bíznak abban, hogy hamarosan szabványos pálya is épülhet a városban, számolt be róla a szoljon.hu. Hibaelhárítás miatt átmenetileg szünetelni fog a használati melegvízszolgáltatás Szolnok-Széchenyi lakótelepén. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 10-én reggel 7 órától, várhatóan este 7 óráig nem lesz meleg víz a Széchenyi szolgáltatási körzetben. A csaknem másfél napos kiesésre ezért érdemes előre felkészülniük az érintett lakóknak. A szolgáltatás átmeneti leállására műszaki hiba elhárítása miatt van szükség. A vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére. A lakóknak érdemes előre gondoskodniuk a szükséges vízmennyiségről, illetve azzal is számolniuk kell, hogy a megadott időszakban a csapokból csak hideg víz áll majd rendelkezésre. A szolgáltató a hiba elhárítása után a melegvízszolgáltatás mielőbbi helyreállítására törekszik, számol be róla a szoljon.hu. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
3: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják.
1: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 26, szerdán már 34 fok is lehet nappal térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: További kellemes hétfő délutánt kívánok. Ezen a napon született Gloria Gaynor, a diszkó királynő, aki 79-ben vezette a listákat az I Will Survive-val, és ekkor született Chrissy Hynde is, a Pretenders tagja, aki egyébként a UB40-val is készített közös dalt. Most azonban Mika és a Big Girl lesz hallható.
0: 102.4 West FM.

következő napokban még elérjük a 30 fokot itt a térségben is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ráadásul azt mondják, hogy amilyen a holnapi időjárás, annak az ellenkezője várható a következő hetekben. A holnapi nap még jó részt napos derült időt hoz, csapadék nélkül, a hőmérséklet meghaladja a 31 fokot. Szerdán napközben akár 33 fok is lehet. Jó részt napos időben lesz részünk, délután viszont már a hidegfront előfutáraként nyugaton megnövekszik a felhőzet, ott már lehet csapadék is. Főleg a Dunántúlon élénkül meg majd a szél. Csütörtökön 28 fok körüli csúcsokra készülhetünk, ekkor már több felhő lesz felettünk, és olykor záporok is lehetnek. A 90-es évek elektronikus zenéi között is kiemelkedő volt a Daft Punk. Around the World most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Ha azt veszik, hogy már a 70-es években a legjobbak között volt Lionel Richie a Commodores-szal, akkor ez egy közel 4 évtizedes karrier. Jön most a Just For You tőle, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertírsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szentlőrinc-Káta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Albertírs és Dán-Szentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A hétfő délutánt én Madonnával és Justin Timberlake-kel zárom, de jön mindjárt a Night Shift csapata. Fodor Attila vagyok, passzolom is a mikrofont, és tolom a bicajt, holnap viszont újra jövök három után.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
1: Come on. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak a vállalkozások. Drogdílert kaptak el Kőbányán. Hét elején még visszatér a kánikula, aztán lehűlés jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohánya hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 000-en kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak, hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is kaphatnak ingyenes HPV elleni oltást a hetedikesek. Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Holnap elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért hetedik osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon hetedik osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről, a képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
4: Bizonyám.
3: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első 4 ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
4: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát Exwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
3: És egy érdekesség az énekes nővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól valóban neki sinem volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
4: Gondolod, az nagyon durva.
3: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levin, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
4: Persze.
3: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes szemben alul maradt ott a párbaj szakaszban.
4: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt. Tehát nem is értem.
3: Ugye?
4: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
3: Az is lehet. De mindegy, láttam, kell. Most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián elemezett szó mögött, klasszik, hámusz, még egy órán keresztül.
0: A Best

0: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hetet dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait, tehát ugye a Kiss számmal, amit meg lett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: édes Miller, mostanában. Mindenkinek is rá kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen break-es
2: zene. Persze, New Shoes volt. De hány nap, hát én körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátok, csak ennyit mondok.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott van milyen vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom, hát hogy a Fetszencmon is brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból, Fatboy Slim, és hadd ne soroljam.
2: Hát ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
1: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
2: És a Fitch and Chips Roll.
1: Igen, na, és mi van, te meg kaptál izén fél Fetszenc Mall promót?
2: Igen, kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
1: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e...

0: csinálnak-e még ők így Fetszen Smoke-ként bármit?
1: Nem, Fetszen Smoke-ként nem.
0: Nem.
1: Az biztos, hogy nem.
0: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsár jó.

0: És hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
1: Ez egy óriási buli lehet.
0: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátországba maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
1: Hát egy csomó buli hely van, ahova
0: hát, tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan a következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
1: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
0: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójában. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
1: Muszáj. A Mustafa azért ugye, mert török származás.
0: Igen. Mustafa Gündoglu, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty. Szóval...
1: Így van.
0: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Most már csak azt kéne, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beachbe jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
1: Mindenképpen.
0: Ennyi.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Főleg a tigris szúnyogok miatt folytatódik az irtás, 5 napos sztrájkba kezdtek a börtönőrök Belgiumban. Melegszik majd az idő, holnap akár 34 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csaknem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő- és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen permeteznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint holnap és holnap után 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a nagy meleg és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a meteoklinikai igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Sztrájkolnak a belgiumi börtönőrök. Az 5 napos munkabeszüntetést a túlzsúfoltság és a személyzet hiány miatt hirdették meg a szakszervezetek. Az akció tegnap este kezdődött, és várhatóan pénteken ér véget. A felek múlt kedden már tárgyaltak az érintett témákról, de nem tudtak megegyezni. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 39 évvel ezelőtt ezen a napon jelentette meg Michael Jackson a Bad című albumának címadó dalát, a Bad-et, ami egyébként egy duett lett volna Prince-szel. De Prince valamiért visszautasította ezt az ajánlatot. Nálunk egy másik Jacko duett érkezik, a Janet Jacksonnal közösen készített Scream hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo

Best FM a legjobb zenék, egy családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, Use Somebody, ezen itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a szexét a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. Érkeznek a nyugta adatok a NAV-hoz. Hét elején még visszatér a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 000 kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1 300 millió forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy régi Edda dal átdolgozását hozza majd Körtészes Gáspár Laci, ez lesz az Éjjel érkezem. Ugyanez igaz a Well Hello-ra és Tidenire, mármint nem az Edda dal, hanem hogy egy régi klasszikus átdolgozás. A Szűcs Ügy után szabadon jön majd a Disco Club, és ami régen Ain't No Mountain High Enough volt, az lesz Tears Dry on Their Own Amy Winehouse-nak köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-ja.

Fest FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik a Miami.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: fotosej!
1: Állatula molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Wanna Lover, itt a Best FM.

agyadba fúj. Te nem érzed bennem a világot, ami a múltamból egyből kirántott. Közösen fújtuk el sajnos a pilácsot, és a szívemben hagytuk a szilánkot. Üres t-

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Rókák sétáltak be a sekély Balatonba. Melegszik az idő, csütörtökön aztán jön a lehűlés. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tiszta levegő és a kék ég világnapja van ma, szeptember 7-én, és egy picikét szomorú, hogy kell egy olyan napot csinálni, ahol ezeknek a fontosságára fel kell hívni a figyelmet. Hát kék éggel nem, de kék szemekkel szolgálhatunk majd. Pontosabban a Limp Bizkit, jön majd a Behind Blue Eyes is a következő órában itt a Best
3: FM-en. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem.

0: nem.
1: Best FM a legjobb. Zenék, hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fennálló legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red, és ez Ain't That a Lot of Love.

hitstepem, a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis nemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado egy másik dalának a hangmintáit adta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Mennyire szimbolikus lett volna, hogyha pont ma, szeptember 7-én a Tupac Shakur gyilkosság 30. évfordulóján hoz ítéletet az esküdtcég, de persze azért örülünk annak is, hogy viszonylag hamar, 3 óra alatt meghozták a döntést. 30 évvel ezelőtt hunyt el a legendás rapper, vele indul a mai utolsó óra, jön Tupac és a Changes.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugas, jön a Sing It Back.

Best of a legjobb zenék az amerikai Boys 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: Steve-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van az úgy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.